0: a Rádió Andrét.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes hátra megy.

0: hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: ébredek, mosolyogva félek.
1: Mosolyogva kérek,
0: mert mosolyogva érek.
1: Mosolyogva nézlek,
0: csak mosolyogva érzek.
1: Mosolyog, ha kérlek,
0: a mosolyodból élek.

0: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szexárdon, ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
2: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

betanuljak, hogy minden szépet hibákkal szeressek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4 perccel május 18-án. Újabb hetet kezdhetünk meg együtt, remélem ön is legalább annyira boldog és kipihent, mint én. Csapjunk bele, köszönjük a névnaposokat és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve még horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, hogy mi is zajlott benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrics reggel 6 óra múlt 11 perccel május 18-án, úgyhogy kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és hát az a helyzet, hogy hűvös van, és még a szél is fúj, olyan 9 fok környékére írják jelen pillanatban, lesz ez majd jobb is, majdnem 20 fokunk is lehet akár felhőtlen égbolttal, viszont a szélre azért érdemes odafigyelni, mert hogy az ronthat az összképen, úgyhogy tavaszi ruha, mai divat tippünk egyértelműen. Fontos, hogy csökken a pollen terhelés, most már elméletileg csak a fenyőfélék és a pázsitfűfélék azok, amelyek gondot okozhatnak, de azért továbbra is érdemes odafigyelni erre is. Aztán lássuk még gyorsan az orvos meteorológiát. Azt írják nekünk, hogy nem érkezik front, de amíg változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és a vérnyomás problémákat okozhat, előfordulhat szédülés, rosszullét, légzési probléma szintén, de majd a napos idő az jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy nagyjából ez a mai időjárásunk. Most még hűvös, szeles, de majd jobb lesz, 20 fok és napsütés. Így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, és elnézést kérek, hogy megint orhangom van, valami elkapott egy korán reggel. Nos, ebben menjünk, lássuk a világot. A befejeződött az NB1, a magyar labdarúgó élvonal, és hát meglepetésre, vagy talán annyira nem is, a Győr győzedelmeskedett. Mármint, hogy a győri Eto második lett a Fradi egy ponttal lemaradva, és amint talán még fontosabb számunkra az az, hogy a Paks megszerezte a harmadik pozíciót pont egyenlőséggel a Debrecennel együtt, viszont a jobb gólkülönbségének köszönhetően a harmadik helyet foglalja el a tabellán a végére. Gratulálunk mindenkinek. Aztán lássuk még, mert régen foglalkoztunk a megyei focival, vagy pontosabban az NB3 délnyugati csoportjával, ahol ugye több vármegyei csapat is szerepel. Nézzük gyorsan az eredményeket. Paksi FC 2, Planet Home Majosi Ese 3-1, Pénzügyőr Ese Szekszárd UFC 2-2, és a Dombóvár kikapott hazai pályán a Siófoktól 1-5 arányban. Minden mérkőzést tegnap játszottak. Még egy forduló van az NB3-ból, és a tabella eleje még nyitott, mert hogy 2 pont a különbség a Nagykanizsa és a PMFC között, tehát a bajnok kiléte még nem derült ki. Az viszont biztos, hogy a Majos nem kerülhet előrébb, maximum hátrébb a negyedik pozíciónál, és sem a Paksi FC 2, sem a Szekszárd UFC nem fog kiesni. Ez már biztos, a Dombóvár viszont egyértelműen, hiszen még nyeretlenül mindössze 3 pontot gyűjtve ott vannak a tabella legalján. Úgyhogy még egy forduló lesz, majd arról is beszámolunk, meg körülnézünk, és akkor még a vármegyei első osztály talán belefér. Elnézést, talán belefér. 16-án játszották a mérkőzéseket. Dombovári labdarúgó klub Kakasdese 3-0, a Nagymányok Majos Bölcske elmaradt, és a Dunaföldvár 3-1-re megverte a Bátaszéket, ami azért meglepetés, mert hogy a Dunaföldvár az utolsó, a Bátaszék pedig a második pozíciót foglalta el ez idáig. És itt már talán annyira nincs kérdés, mert hogy 21 mérkőzést lejátszva 46 ponttal első a Bölcske, és 23 mérkőzéssel 42 pontot gyűjtve második a Bátaszék, úgyhogy ha minden igaz, akkor a Bölcske megnyerte ezt a kiírást, de majd meglátjuk ezt is. Még nagyjából ennyi, sportosan indulunk, zenélünk, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket. Tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal!

0: 22 perce járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Alexandrának és Eriknek is. No, az Alexandra női név az Alexander férfi név görög eredetiének női párja, aminek a jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő, hát azért nem mindegy, hát így vagy úgy. Aztán Erik, az Erik germán eredetű név jelentése becsület, más feltevés szerint egyedül, más felvetések szerint pedig becsület, illetve hatalmas uralkodó. Mind így vagyunk, tényleg sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 7:30 ez az Antrit reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 18-a születei, például Bókai János, magyar orvos és sebészdoktor, személyszorvos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője, vagy például a mai nap születte még Keleti György, magyar katonatiszt, országgyűlési képviselő volt, honvédelmi miniszter, és ma ünnepelhet Galla Miklós, magyar humorista, zenész, akinek a mentális állapotáról hát különböző hírek jönnek és mennek, illetve Grecsó Krisztián, József Attila díjas magyar költő, író szintén ma ünnepelhet, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyalánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Pattanj, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám.

0: P7 reggelt 6.41, kormányos 18-án. Ez az Antrit reggel, és csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1521-be halandozunk vissza, amikor is e napon a magyar-török háború kezdetét vette. Első Szulajmán hadat üzent második Lajosnak. Aztán egy jó nagyot ugrunk az időben 1900-ba, amikor is kirobbant a kínai boxer lázadás. 1974-ben India végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását, az Operation Smiling Buddha néven, ezzel pedig atomhatalommá vált. 1977-ben Genfben 33 ország, köztük az USA és a Szovjetunió képviselői aláírták a környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezményt. Fontos történések. Aztán nézzük meg, hogy milyen napok vannak ma, mármint hogy úgy értve, hogy például 78-tól a Múzeumok Nemzetközi Napja ez a mai, illetve az Internet Világnapja szintén, úgyhogy nagyjából ez az aktualitás, ami a mai dátumhoz kapcsolódik. Horoszkóppal folytatjuk, de erről még zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antwit reggel, és 10 perc múlva nagyjából 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bikának ma különösen fontos... Na hát a hangom elmegy. Szóval a bikának ma különösen fontos lehet az egyensúly megtartása a munka és a magánélet között. Figyeljen oda arra, hogy ne vállalja túl magát, és szálljon időt a feltöltődésre is. Egy kellemes beszélgetés vagy közös program segíthet a kapcsolatok elmélyítésében. Az ikrek ma különösen érzékenyen reagál arra, ha valaki nem tartja be az ígéretét. Egy közeli ember csalódást okozhat önnek, de a helyzet mögött nem rossz indulat, hanem szétszórtság áll. Ne hozzon végleges döntést düböl vagy sértettségből. A ráknak ez a hétfő alkalmas arra, hogy új perspektívából tekintsen a mindennapi feladatokra, próbálja meg rugalmasabban hozzáállni a változásokhoz, és nyitottan fogadni az új ötleteket. Egy kis kreativitással ma könnyen találhat megoldást egy régebb óta megoldatlan problémára. Egy teljesen hétköznapinak induló beszélgetés ma furcsa irányt vesz, és olyan dologra terülhet fény, amire az oroszlán nem számított. A nap során többször is azt érzi majd, hogy valaki tesztelni vagy provokálni próbálja, ha nyugodt marad, végül ön kerül majd ki előnyösen a helyzetből. A mai nap arra ösztönözheti a szüzet, hogy újra gondolja anyagi helyzetét és hosszú távú céljait. Érdemes lehet átnézni a költségvetést és megvizsgálni, hol is lehetne hatékonyabban gazdálkodni. A ma meghozott döntésének hosszú távú hatása lesz. A hétfő egyik legfontosabb pillanata egy rövid és szinte jelentéktelennek tűnő találkozás lesz. Valaki olyan mondatot ejt el, amelyik napokban ott marad a mérlegben. Jobb, ha a tudatában van, hogy ma könnyen elveszíti a türelmét, főleg akkor, ha valaki lassítja vagy akadályozza. Próbáljon meg mégis türelmet erőltetni önmagára. Így készüljön tehát, a Skorpióval folytatjuk, de nem még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antwit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatosság.

0: Ez az Antrit reggel, 5 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk a horoszkóppal, ott hagytuk abba, hogy a mérleg meg volt, igen. Szóval, a Skorpiónak végre jön egy lehetőség ezen a hétfőn, valami újra. Itt a remek alkalom, hogy szép sikert érjen el, ám ehhez előbb az kell, hogy keményen dolgozzon, valamint ne kerteljen, mondja el őszintén, mi az, amit szeretne, mi az, amire szüksége van. Ma egy idegen ember megjegyzése különösen mélyen megmarad a nyilasban, és sokáig inspirációt nyújt majd. Nem azért, mert bántó, hanem mert váratlanul, találóan igaz. A nap során többször is olyan helyzetbe kerül, ahol mások próbálják sürgetni vagy befolyásolni önt, de akkor jár jól, ha nem veszi át mások tempóját. A hét kezdete lehetőséget ad a baknak arra, hogy rendezze a belső világát és érzelmi egyensúlyát. Érdemes időt szánni a pihenésre és az önreflexióra. Egy nyugodt séta vagy meditáció segíthet abban, hogy tisztában lássa a következő lépéseket. A hét kapkodással indul a vízöntőnek, és emiatt könnyen elfelejthet valami fontosat. A nap során azt érzi majd, hogy mások nem figyelnek eléggé önre. Ez sajnos előfordulhat, hiszen mindenki a saját problémáival lesz elfoglalva majd. Ma különösen fontos, hogy ne akarjon mindent egyszerre megoldani. A halak úgy érzi, hogy valaki teljesen elhanyagolta az elmúlt hetekben, ám az igazság az, hogy ez az illető is hasonlóan érez önnel kapcsolatban. Mindketten teljesen másra fókuszáltak és elbeszéltek egymás mellett. A mai nap azonban a megfelelő alkalom arra, hogy újra nyissanak egymás felé. Valaki ma látványosan kedves lesz a kossal, de ne kombinálja túl. Miért ne lehetne, hogy a háttérben tényleg csak egyszerű kedvesség áll? De azért ne hozzon meg túl sok személyes információt, mert idővel visszahallhatja egy részét mástól. Bizony, bizony, így készüljön. Tehát jó szerencsét, óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy ismét érkezik a Vali kipihenten feltöltődve a szabadságából. Na meg a napi ötös tagjai is jönnek, és arról érdeklődünk ma, hogy a kegyes hazugság vagy rideg valóság az örök dilemma kerül, tehát terítékre itt az Antrit reggelben, úgyhogy tartson velünk, de előbb jönnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelysége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Youngblood, vagy éppen Martin Garrix.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel május 18-án. 7 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Na és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresünk a választ, hogy kedves hazugság, vagy pedig rideg valóság, az örök dilemma. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel május 18-án, 9 perccel múlt el 7 óra, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában, ma pedig az örök dilemma kerül terítékre, méghozzá az, hogy kegyes hazugság, vagy rideg a valóság.
1: Vagyis, hogy nyugtatjuk saját magunkat.
0: Vagy más.
1: Vagy más, vagy azt hiszük, hogy majd, ha ezt mondjuk, akkor ez a másiknak jó lesz.
0: Ez a kérdésünk, és akkor kezdjük is gyorsan Borival.
1: Borinak van egy 8 éves kis csipavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, nem is tudná az életét elképzelni nélküle.
0: Na, hallgassuk, mit gondol?
2: Úgy gondolom, hogy az, hogy kegyes hazugság, vagy a rideg valóság, az szituációtól is függ, hiszen mondjuk nálunk például a családban volt legutóbb erre egy példa, hogy gyógyíthatatlan betegség jelent meg, és igazából nem akartuk elmondani a betegnek, hogy mi a valóság, tehát ilyenkor az ember, én azt gondolom, hogy ha kegyesen hazudik, az egy megbocsátható bűn. Nyilván nem minden esete igaz ez, de én egy ilyen betegségnél biztos, hogy nem tudnék igazat mondani, és elviselni azt, hogy a páciens mondjuk hogyan reagál erre, vagy a családtag.
0: Na, rögtön bele a közepébe.
1: Hát ez egy egyéni adott helyzet, mindenki másképp látja. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb úgyis mindig minden kiderül, időkérdése.
0: Na jó, de kiderül, de tehát, hogy mondjam, a saját magadat mented ilyenkor egy picit, nem, hogy te mondtad el legalább.
1: Hát egy időhúzásra lehet, egy időt ad az ember. Lehet. Ez tényleg attól függ, hogy az ember ott van adott helyzetben, ahogy Bori is mondta, tehát abszolút szituáció függő, a helyzet meg téma függő, hogy hogyan alkalmazzuk ezt.
0: Így van. Na hát köszönjük Borinak, rögtön bele csaptunk tényleg a közepébe ezzel. Folytassuk Majával.
1: Maja szeret a szabadban lenni, biciklizni és ütögetni, csak úgy a vízparton lenni.
0: Na, hallgassuk őt is.
2: Számomra mindenféleképpen a rideg valóság, amit választanék a kegyes hazugsággal szemben, ugyanis nincs az élethelyzet szerintem, ami miatt ilyen kis kegyes hazugságokat kéne szerintem választanom, akkor se, ha valaki haldoklik, akkor se, hogy kisebb problémák vannak, ez a kegyes hazugság dolog, ez csak ilyen, elodázzuk azt, ami úgyis elkerülhetetlen. Általában meg amikor így nem tudom, ennyire nagyon őszintének kell lenni, meg igazat kell mondani, akkor általában az a helyzet már úgyis annyira ki van élezve, hogy talán nem is árt a másiknak a szemében mondani, hogy mi az igazság, meg mi a valóság, hogy nem kell köntörfalat.
0: Nem kell köntörfogozni, ez volt a vége.
1: Igen.
0: A programunk ismét úgy érzékelte, hogy ott már köntör van.
1: Én is híve vagyok, ez a raktapaszt tépjük le. Uh-huh. Mire várjak? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valahol tudatott az ember már tudja azt a dolgot, és csak időkérdése még magától is rájönne egyébként, és valahol ez egy önbecsapás bizonyos helyzetekben, hogy nem is úgy van lehet, de közben tudom, hogy úgy van, és...
0: Ja, amikor te vagy a befogadó... Akár,
1: igen, meg úgy szeretjük magunkat is becsapni, aha, szerintem, meg ugyanez jelenti, amit mondott Maja, hogy elodázni. Ez csak időhúzás.
0: Hát, lehet, hogy néha jó az az időhúzás. Na, de zenélünk, aztán pedig folytatjuk, meg tudjuk, hogy a többiek szerint kegyes hazugság, vagy pedig a rideg valóság a fontosabb.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez a Rádió Antrit, van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
1: Jó reggelt, ismét én vagyok.
0: Na most halljuk, élőadásban van.
1: Oké, annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, ezzel a kegyes hazugsággal kapcsolatban. Mi van, hogyha én már tudom az igazságot? És ha én megszólalnék annak a valakinek úgy, hogy akkor te is beálltál a sorba.
0: Aha.
1: Tehát nagyon keskeny mesdje ez, és nagyon kell vigyázni szerintem a reakciókra.
0: Aha. Igen, ez egy érdekes felvetés.
2: Igen,
0: eszembe se jutott. Igen. Hát, nem egyszerű, tényleg.
2: Köszönjük, hogy telefonált.
1: Vigyázni kell ezzel.
2: Önnek is szép napot.
0: Igen, erre nem gondoltunk, nem? Hogyha mi van, hogyha van egy párbeszédünk, és én tudom az igazságot, te meg megpróbálod mondjuk szépíteni.
2: De nem is az, amit mondtam az előbb, hogy az ember megérzi. Tudja még akkor is kimondatlanul is.
0: Most nem az, hogy megérzi, hanem konkrétan tudja.
2: Hogy tudja, hát na. Jó. Milyen.
0: Ó, ez eszembe se jut. Na jó, köszönjük szépen. Folytassuk akkor a napi ötösünket Gergővel.
2: Gergő 30-as éveit tapossa, a Szabad Sajtó megszállottja volt, és azóta munkát váltott.
0: Na, hallgassuk akkor.
3: Hát ez nagyon sok mindentől függ, egyrészt a befogadó féltől, hogy mennyire fogékony arra, hogyha valaki mondjuk olyan dolgot mond neki, ami fáj. Függ tőlem, hogy mennyire szeretem az illetőt, és mennyire érzem a felelősséget iránta. Függ a szituációtól, hogy megéri-e megbántani akár valakit, illetve ott van az örök kérdés, hogy nekem

0: most nem akarsz rosszat neki, de közben meg szeretnéd, hogy tudja az igazságot, és akkor így vacilálsz magadba, ez most egy kitalált szituáció, hogy most ez most azzal segítesz neki, hogy nem mondod el, de nem akarsz beleszólni a dolgukba. Hát igen.
1: Ez a kérdés,
0: tényleg
1: hogy jogom van-e?
0: Függő.
1: Vagy nekem van-e feltétlenül jogom arra, hogy az igazságot szétszórjam?
0: És ilyenkor mindig megkérdezem magamat, hogy én szeretném el tudni.
1: De hát az egy
0: fordított
1: dolog,
0: helyzetben.
1: Hát különbözőek, hiába te szeretnél akármit.
0: Igen, de utána lehet, hogy a másik meg szemrányes lesz, hogy de miért nem mondtad el.
1: Hát nem kell tudnia, hogy te tudod.
0: Hát jó, na, bonyolult ez.
1: Bonyolult.
0: Több rétegű, ahogy mondta Gergő is.
1: Az örök dilemma. Köszönjük a telefont is, nagyon érdekes felvetés, eszembe se jutott. Megköszönjük Gergőnek is, Gyurival és Zolival folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.

0: myself. Ez az Antrics reggel, egy perc múlva, sőt már most 7:30 van, egészen pontosak vagyunk. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy kegyes hazugság, vagy pedig rideg a valóság, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan a Zolival.
1: Zolinak két gyermekes apaként muszáj néha füllentenie, pedig az őszinteséget szereti.
0: Oho, na hát akkor vajon mit mond?
2: Alapból azt mondanám, hogy a rideg valóság, de vannak olyan szituációk, amikor egy kegyes hazugság azért jobb.
1: Röviden.
0: Ez is, az is. Köszönjük.
1: Kisebbek voltak a gyerekeim, akkor rendszeresen idézőjelbe használtam a gyerekkártyát. Nem érek rá, mert gyerek beteg, haza kell mennem. Aha. Tehát ilyet csináltam. Hát most ez kegyes hazugságnak számít-e, vagy nem?
0: Jó, megvan az állatokkal is. Enni kell adni az állatnak.
1: Például.
0: Muszáj menni.
1: Igen.
0: Nem tehetek róla. Hát,
1: a gyerekre nagyon jól rá lehet fogni dolgokat.
0: A gyerekre is, a házi állatra.
1: Arra is, igen.
0: Növényekre tudod,
1: növények.
0: Meg kell locsolni.
1: Hát az egy kicsit átlátszó.
0: Nem. Azért, mert nem szereted a növényeidet annyira.
1: Ez nem igaz.
0: Na, köszönjük Zorinak is végül, de nem utolsóban Gyuri következik.
1: Gyuri oktatás szervezésben utazik, és egyben nyelvtanár is.
0: Na, hallgassuk.
3: Legtöbbször inkább azt gondolom, hogy rideg valóság, mint kegyes hazugság. Kegyes hazugság szerintem akkor esetleg elfogadható, hogyha valamilyen olyan gyerekkel vagy kiskorúval beszélsz, akinek esetleg a nagy törés lenne a kegyes vagy a rideg valóságot úgy tálalni, mint ahogy az ember letép egy sebtapaszt, akkor esetleg el tudok képzelni olyan kegyes hazugságot, amivel megkíméled, vagy esetleg kíméletesebben vezeted be a rideg valóság világát egy gyerek életébe. Ezen kívül viszont nem hiszek a semmilyen hazudozásban. Főleg azért, mert a kis kegyes hazugságok, hogyha az ember hozzászokik ahhoz, hogy jaj, ez még egy kegyes hazugság, meg még egy, azok fullos, nagy-nagy hazugságokhoz vezethetnek, mikor azt a bizonyos békát megfőzik.
0: Azt a bizonyos békát megfőzik. Ez volt a vége. Csak a programunk megint úgy érzékelte, hogy ott lehet csönd, van, se baj.
1: Egyébként érdekes ez a gyerek téma, de én azt gondolom, nem kellett még ilyen, vagy hát nem kerültem ilyen szituációba. Szerintem gyereknyelven is valahogy el lehet mondani, és én mindig azt mondom, hogy gyerekek tudják. A gyerek sokszor hamarabb érzi, és tudják a dolgot, mint a felnőttek. Csak a felnőtt néha bazsárda hülyének nézi a gyereket, hát mert kisebb, és akkor nem tudja, pedig ez nem így van.
0: Hát.
1: Nem.
0: Eszem,
1: de
0: iszom,
1: igen.
0: Játszom, alszom.
1: Attól függ, nem, hogy egy 5 éves, 6 éves,
0: az
1: már más.
0: Nem. Ne, hát örül annak, hogy el tud számolni 10-ig.
1: De egyébként abban igaza van Gyurinak, hogy így az ember egy ilyen hálóba belekeveredik a saját hazugságainak a hálójában, hogyha így folyton még húzza, halasztja a dolgot.
0: Hazugnak lenni sokkal bonyolultabb egyébként, mint az sokan gondolják.
1: Hát ez az önbecsapás az egy...
0: Most nem az önbecsapásról beszél, hazugnak lenni. Észben tartani, hogy kinek mit mondtam, azok hogyan pókhálóként szétterülnek, és képben lenni, hogy kinek, mikor, hogyan, és azok hogy kapcsolódnak egymáshoz. Hát az le a kalappal.
1: Kimerítő lehet.
0: Az biztos, aki ezt tudja tartani, az lett le a kalappal. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el ön életrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Ennyi volt a reklám!
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a 168-as kilométernél híd és áteresz javítás karbantartás miatt lezárásra számítsanak az országhatár felé haladók. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszükületre és sebességkorlátozásra kell számítsanak. Illetve a 65-ös főúton Harc térségében az útmenti növényzetet gondozzák, a fél útpályát lekerítik a forgalom elől napközben.
0: Köszi, Vali, hogyha a térképre pillantok, akkor azt látom, hogy itt Szekszáron csatárnál van valamiféle fennakadás, ott kisebb dugó alakult ki, legalábbis erről érkezett információ. Ezen kívül elméletileg szabad a pálya mindenfelé, de azért vezessen óvatosan is, a szabályokat betartva, már csak azért is, mert az M6-oson kint vannak a rendőrök, úgy nagyjából Decs magasságában, hogyha ez mond valamit, úgyhogy ott pláne figyeljen oda. Ezen kívül viszont, hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, és tényleg vezessen óvatosan körültekintően, mert az elmúlt időszakban egyre megszaporodtak például a zebrás gázolások, úgyhogy erre tényleg figyeljen oda, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ez az Antrit reggel, egy percen belül 3:48 lesz, május 18-án hétfőn. Ez az az időpont, amikor Vali megosztja velünk, hogy milyen időjárásban is lesz ma részünk.
1: Hát a hétvége után a mai nap, ez igazán napos és felüdítő lesz szerintem, meg egy kicsit, azért hát nem kicsit, azért egyre jobban melegszik az idő, és már 11 órától UV sugárzás magas lesz, ahogy figyelmeztet minket például a, hát az időkép is. 19 fok lesz a maximum, felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, a szél azért kicsit élénk lesz, úgyhogy hűvösebbnek fogjuk érni ezáltal a hőmérsékletet, és hát egyre jobban melegszik az idő napról napra, hétvégén már nyárias idő is lesz állítólag.
0: No hát reméljük. A pollenterhelésről azt írják, hogy a csapadék és a lehűlés hatására ismét lecsökken, úgyhogy elvileg ez egy jó hír lehet az allergiásoknak, ugyanakkor figyelni kell a fenyőfélék és a pázsit fűfélékre, mert azok pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. Az orvos meteorológia szerint nem érkezik front, de amíg változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat, emellett lehet szédülés, rosszulét és légzési problémák is, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, 19 fok napsütés, szél, divattippünk nyilvánvalóan tavaszi öltözet, úgyhogy így készüljön. Zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel,

0: 4 perc múlva 8 óra lesz, május 18-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük ezt az elmúlt nagyjából 50 percet. A napjutós tagjait kérdeztük arról, hogy kegyes hazugság, vagy a rideg valóság.
1: Ezért ezt elmondhatjuk, és szerintem mindenki elmondta, hogy egyrészt szituáció függő, meg téma függő, hogy miről is beszélünk. Azért volt, azt hiszem, Maja mondta, hogy jobb túlesni rajta, és nem halogatni, vagy időt húzni. Meg hát ugye szóba került, hogyha mondjuk kisgyerekről van szó, vagy hogyha valamilyen betegség kapcsán merül fel. Úgyhogy erre nem mondhatunk egy ilyen általános igazságot, hanem nyilván mindenkinek, ami a kényelmes, vagy amit az adott helyzet hoz.
0: Így van, is volt a telefonunk, ugye, aki egy olyan aspektusát hozta be, mármint a telefonáló, amire nem is gondoltunk korábban, hogy mi van akkor, hogyha én tudom az igazságot, és nekem próbál valaki kegyesen hazudni. Hát na, hát az egy megint csak egy kínos szituáció lehet. De hát az élet már csak ilyen, nem? Kínos.
1: Dobja a helyzeteket, aztán ki hogyan reagálja le. Igen.
0: Így van. Köszönjük a napjutostakének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, ami jó híreket jelent, hiszen hogyan is kezdődhetne jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Ismét készültünk, rengeteg minden történt a hétvégén itt Szekszáron is például, meg hát nyilvánvalóan az egész világban vannak mindenféle próbálkozások és jó hírek, úgyhogy ezekkel folytatjuk, és várjuk az ön jó híreit is. Történt-e valami jóság a hétvégén, ossza meg velünk a 74-444-444-en, de előbb még jöjjenek a hírek, tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonóm Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Egyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel május 18-án, 8 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van bennünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, ami a jó hírek napja, hiszen hogyan is máshogy indulhatna remekül egy hét, mint csupa-csupa jó hír. És hogyha önnel történt valami jóság a hétvégén, akár akkor csörögjön a 744-444-en, ossza meg velünk is, örömködjünk együtt, mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel,
2: igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: ez az Antrics reggel, 9:45 egészen pontosan május 18-án hétfőn elérkeztünk az első jó hírünkhöz, jó hírek óránkban, hiszen hogyan is máshogy kezdődhetne csúri jól egy hét, hanem csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy Vali ismét készült, összegyűjtöttünk.
1: De még előtte szerintem beszéljünk egy kicsit a hétvégéről. Hát az, rengeteg eső esett, ami lehet, hogy így nem annyira jónak tűnik, mert hogy hűvös is volt, és nem lehetett kimozdulni, de hogy a természetnek, az erdőknek és a növényeknek nagyon nagy szükségük volt az esőre, úgyhogy igazából ez is egy jó hír, egy jó kis áztató eső volt a hétvégén. Mondjuk, ami hozzájárult szél meg hőmérséklet, az nem volt túl kellemes. És hát elég sok sportesemény is történt ugye a hétvégén, ugye a Tour d'Hongrie lezajlott pénteken, sikeresen lezajlott.
0: Szexárdon, ugye az egész verseny tegnap.
1: Lezárult. Szombaton volt ugye a Borvidék félmaratont is megrendezték, és az időjárás ellenére azért elég sokan részt vettek, és lefutották a távot, úgyhogy az időjárás így nem okozott gondot.
0: Lehetett nézelődni, biztos egyébként, ugye a videóink is, amik fel vannak a Facebookon, elég látványosak. Látványos lehetett maga a rajt, ugye a gyermek számban.
1: Ők kezdték, így van.
0: Ők kezdték délben talán, és akkor 2-kor volt a nagy rajt.
1: És hát azt néztem, hogy ilyen mindenféle színes ruhában és akár jelmezben futottak, vagy vettek részt a sportolók, a versenyzők.
0: Így van. És ha már sport, akkor talán az is jó hír lehet, hogy a Paksi FC harmadik lett az NB1-ben.
1: Igen, bronzérmesek lettek, így van.
0: Ami szintén egy jó hír. No, de kezdjük meg a világgal való ismerkedésünket. Mi az első jó hírünk, Vali?
1: Hát egy kicsit kellemesebb mondjuk témával. Franciaország egy eurós étkezést vezet be az egyetemisták számára.
0: Ezt egy pár évvel ezelőtt kellett volna Magyarországon.
1: Az ország egész területén az egyetemi menzák egy eurós, három fogásos menüt vezettek be a hallgatók anyagi nehézségeinek enyhítésére. A helyi média szerint az étkezési programot az a kutatás eredménye ihlette, amely szerint a francia hallgatók 48%-a anyagi okok miatt maradt étel nélkül.
0: Hát mi más miatt?
1: Az egy eurós programot korábban csak az anyagi támogatást kapó hallgatók vehették igénybe, de mostantól mindenki számára elérhetővé vált. A francia kormány 120 millió eurót, vagyis 104 millió fontot ígért a program támogatására.
0: Az olyan sok pénz, hogy ki se tudom mondani.
1: Igen, és hát a felsőoktatási miniszter azt mondta, hogy ez egy kis belső forradalom, ahogy nyilatkozta a helyi sajtónak.
0: Azta, hát...
1: Ez azért egy jó kezdeményezés.
0: Ez az, főleg háromfogásos menü egy euróért.
1: Mert ugye még most belegondolunk mondjuk nálunk az általános iskola, középiskola, ott is ugye akik rászorultak, ők kapnak akár kedvezményt, vagy teljesen térítésmentesen kapják meg az étkeztetést.
0: Ez így van még?
1: Igen, én úgy tudom, hogy így van. Hát a három gyerekeseknél mindenképpen, ha minden kezd, de már lehet, hogy nem pontosak az információim.
0: Az biztos, hogy nem egy euró.
1: Nem. Nem. Mondjuk azt kérdés, hogy vajon, de azt tudom, hogy három fogásos, akkor ezért nem lehet az annyira rossz. Nem? Talán
0: szerintem
1: nem.
0: Mindegy, nem? Tehát most, mondjuk ha visszagondolok egyetemista éveimre, mindegy volt, hogy mi volt ez a kaja.
1: Csak hogy legalább
0: csak legyen. Étel.
1: Igen, mert ugye az egyetemistáknál talán ott már a szülő nem tudja annyira támogatni őket, kénytelen a saját lábára állni, mert ugye nagyon sok egyetemista már mondjuk dolgozik is a tanulmányai mellett, és azért ez egy nagyon jó kis támogatás lehet nekik, hogy legalább erre ne legyen gondjuk.
0: Hát most gondold bele, hogy választani kell, hogy eszel vagy bulizol.
1: Hát biztos buliznak az többségében.
0: No, igen. De ez egy jó kezdeményezés, főleg az egyetemistáknál, és ahogy a kutatás mondja, hogy 48%-a anyagi okok miatt marad étel nélkül, nyilván mi másért maradna étel nélkül, de hát nyilvánvalóan azért ott is a lakhatás, meg a különböző
1: utazási költségek
0: ára az nyilvánvalóan magasabb lehet, mint itthon. No, de ez egy jó kezdeményezés. Franciaországból, majd megyünk még a világ különböző pontjaira is, de öntől is várjuk, hogy történt-e önnel valami jó a hétvégén, mondja el nekünk, osszta meg velünk a 74-444-444-en.
2: A Magyar Szenzei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 24 perc múlva fél 9 lesz május 18-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, mert hát hogyan is indulhatna szuperül egy hét, hanem csupa-csupa jó hírrel. Az imént már elbeszéltük egyrészt a helyi jó híreket, főleg inkább sportot, illetve azt, hogy a francia egyetemistáknak innentől 1 euró lesz majd a napi menüjük, 3 fogásos menü. Kicsit irigykelem, de folytassuk akkor Gázába.
1: Na, hát. Gázába utazunk, ugyanis innovációs díjat nyert ott egy testvérpár, akik egyébként jelenleg egy sátorban élnek, és ugye nagyon sok súlyos nehézséget és hát kell elviselniük, átélniük, és olyan körülmények között élniük a mindennapjaikat, hogy akár további bombázásoktól is retteghetnek, de hogy olyan innovációért nyertek díjat, amely segíthet a palesztinoknak közösségeik újraépítésében. A testvérpár 17 és 15 évesek egy olyan technikát fejlesztettek ki, amellyel a megrongálódott épületek romjait újrahasznosítható, nem teherhordó tömbökké alakítják át, amelyek kertágyások, járdák és válaszfalak készítéséhez használhatók. A folyamat során a törmeléket összetörik és átszitalálják, majd kötőanyagokkal, például agyaggal, hamuval és üvegporral keverik össze, végül formába öntik és megszárítják, hogy tömbök

0: kiváljanak.
1: Ó, hoppa.
0: Nagyon érdekes.
1: Hoppa, hoppa.
0: Igen, és azt írja egyébként az újságcikk, hogy ez az ötlet hozta meg a testvéreknek, hogy a héten az Earth Prize 2026 közel-keleti győztesei címet. Ez egy globális környezetvédelmi verseny és inkubátor 10 évesek számára.
1: Ez jó.
0: És az a céljuk, és az motiválja őket, hogy ezt a technikát átadhatják majd a háború sújtotta Gázában élő polgártársaiknak. De most kérdez, de élsz egy ilyen, hát háborús övezetben éled a mindennapjaidat, és hogy még van motivációd, energiád és időd, hogy valami újba fektess az idődet, az energiádat, és kreatív legyél, de lehet, hogy ez segíti át őket, nem a mindennapokon.
1: Ezt akartam mondani valószínűleg, ez ugye, ahogy nyilatkozza is az egyik testvér, hogy a sátrunk ablakából nyíló kilátás tart minket mindig motiváltan. A hatalmas mennyiségű törmelék és a hozzáférhető újjáépítési megoldások hiánya inspirál minket arra, hogy ezen a projekten dolgozzunk, és azt, ami egykor pusztítás volt, a remény kiinduló pontjává alakítsuk.
0: De szép. Na jó, igen, igen, de van egy kapaszkodójuk, nem amiért úgy minden nap
1: igen.
0: fel tud kelni és csinálni.
1: Tehát akkor, hogy jól értem, akkor ezt a törmeléket majdnem ilyen por szerűre törik össze, és aztán pedig ilyen rendes tömböket alakítanak, mint a nagyon méretű téglák.
0: Így van, és akkor azt felhasználják, azt írja, hogy mindenféle ilyen, akár járdák válaszfalak, kertágyások készítése is használható. De most gondolj be, ott van a rengeteg lerombolt épület, és ők láttak benne fantáziát, hogy akkor ebből mit is lehetne csinálni, hogy lehet felhasználni.
1: És még nem útfeltöltésre használják.
0: Igen.
1: Mint ahogy az itthon volt szokás. Na, hát ez is egy érdekes jó hír volt. Innen is megyünk majd tovább Afrikába, ha minden igaz. Egy kicsit oltásokkal foglalkozunk. Kényes téma, de attól még fontos, úgyhogy tartsa velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában az August Imre utca 9-11 szám alatt a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel 8.38, május 18-án, hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat. Voltunk már Franciaországban, beszéltünk Gázáról, illetve hát az innovációs építési díjról, és most akkor menjünk el egy picit Afrikába a malária ellen harcolni.
1: Így van, mert hogy a malária évente körülbelül 600 ezer ember életét követel, és többségük Afrikában él, és még pedig kisgyermekről van szó. És a múlt héten tettek közzé egy jelentést, mely szerint azokban az afrikai országokban, amelyek elsőként vezették be ugye a malária elleni vakcinát, ott jelentősen csökkent a gyermekhalálozásban várható hát statisztikai adatok. Uh-huh. Egy egészségügyi folyóirat szerint 4 éven át figyelték a csecsemő halandóságot Gánában, Kenyában és Malabiban, miután bevezették a gyermekek malária elleni oltását. A jelentés szerint a vakcina bevezetése óta gyermekhalálozások 8-át sikerült elkerülni ezekben az országokban. Jelenleg 25 afrikai ország van, amely úgymond kínál malária elleni védőoltást a gyermekeknek. A kutatók hasonló, vagy még jobb eredményeket várnak azokban az országokban, amelyek csak nemrég vezették be a vakcinát, és további vakcinák fejlesztése is folyamatban van.
0: Hát az a 8-ada azért az annyira nem nagy.
1: Nem?
0: Többre számítottam.
1: Igen? De igen, szóval Afrikában ott igen elsősorban a gyermekek azok, akik veszélyeztetettek, és a WHO egyik munkatársa azt mondta, hogy ez egy szilárd bizonyíték arra, hogy a malária elleni oltások képesek megváltoztatni a gyermekhalandóság alakulását Afrikában.
0: Én értem, hogy a 8-ada az jobb, mint hogyha nulla lenne,
1: de és még mindig
0: előrelépés, de azért az még mindig egy
1: kicsit a mai part, világban. Nem?
0: Igen, belegondolni, igen. Hogy van egy vakcina, aminek örülünk, hogy van, mert hogy mekkora siker, és akkor nem az van, hogy mondjuk a fele megmenekül, hanem a 8-ada.
1: Hirtelen nem tudom, hogy mi okozza a maláriát, mert most ennek nem jártam utána.
0: Szúnyogok.
1: Uh-huh. Mert hogy ugye honnan ered ugye maga a betegség, és akkor esetleg abban valami olyan tenni, vagy előrelépést tenni.
0: Nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy mennyit oltatnak be, nyilván az függ, hogyan juttatják el egyáltalán a vakcinákat, eljut-e mindenhova a vakcina, tehát az a 8-ada azért mégiscsak jobban belegondolva nem olyan rossz, hogyha azt nézzük, hogy milyen állapotokról is hallottunk korábban Afrikából, tehát azért nyilvánvalóan nem egyszerű eljutatni a vakcinát, és mondjuk megértetni a szülőkkel, emberekkel, hogy ez szükséges.
1: De hihetetlen, hogy ezért nyilván 21. században vagyunk, hogy még milyen körülmények között élnek gyerekek, vagy hát akár felnőttek is.
0: Így van, na hát ennyit Afrikáról szerintem, gyorsan zenélünk, aztán tovább ugrunk egy kicsit a mesterséges intelligencia felhasználására, mert hogy a hasnyálmirigyrák korai felismerésében adhat reményt a mesterséges intelligencia, ezzel folytatjuk majd.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel 3-4-9 is elmúlt már május 18-án hétfőn. Folytatjuk jó hírek óránkat, már rengeteg jó hír elhangzott, de még mindig van.
1: Úgyhogy még minden hétre jut valamilyen orvosi felfedezés, nem? Igen, vagy valamilyen nagyjából újdonság így a betegségek gyógyítása kapcsán, és most az Egyesült Államokban megyünk, mert hogy a mesterséges intelligencia reményt adhat a hasnyálmirigy rák korai felismerésére, mert hogy jelenleg ezeket az eseteknek a többségét olyan későn diagnosztizálják, hogy a kezelés már nem lehet hatékony, de a mesterséges intelligencia hamarosan változást hozhat ebben. Egy tanulmányban egy AI modell segített a radiológusoknak a betegség jeleinek felismerésében, akár 3 évvel a klinikai diagnózis előtt, és ez a fejlemény sok életet menthet meg. Ugye, hogy a hasnyálmirigy rák az egyik leghalálosabb rákfajta, és az Amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet adatai szerint a betegek több mint 85%-a akkor kapja meg a diagnózist, amikor a betegség már áttétet képezett, és az 5 éves túlélési irány 15% arány alatt van.
0: Arány.
1: Mit mondod?
0: Irány.
1: Arány
0: van 15%
1: alatt. Arány. Igen.
0: Az durva azért, nem?
1: Azért a mesterséges intelligencia az azért sok mindenben tud áttörést hozni, meg még szerintem csak most fedezik fel, hogy mire is tudjuk hasznosan, hát úgymond használni, vagy a mindennapokban alkalmazni.
0: Hát igen, és ugye azt mondják itt, hogy a megmentés előtt álló legnagyobb akadály az volt, hogy nem tudták felismerni a betegséget, amikor még gyógyítható volt, de ez az AI most már képes azonosítani a rák jeleit egy normálisnak tűnő hasnyálmirigyben is.
1: Az igen. De jó már. Ha jól emlékszem, jó pár héttel ezelőtt volt ilyen, ugye emlékszel a mellrák kapcsán, akkor beépíthető
0: igen,
1: mikrocsip, vagy nem is tudom mi volt akár, hogy az is segített egy ilyen 0-24-es folyamatos megfigyeléssel, hogy még amikor egészséges, és amikor már ugye kezdődnek a betegségnek a jelei, hogy már azt a folyamatban fel tudja ismerni és megmutatni.
0: Hát sok mindenre lehet használni az AI-t, vagy erre, vagy pedig arra, hogy gyümölcsök veszekednek a TikTokon.
1: Igen, igen, nem mindegy, hogy mire használjuk, és igen, és hogy mit tud hozni mondjuk így a jövő számára.
0: Így van, érdekes, meg izgalmas ez mindenféleképpen. Köszi, Vali, hogy megosztottad velünk ezt a sok-sok jó hírt, zenélünk, aztán pedig összegzünk egy picikét, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antri Reggel, 3 perc múlva 9 óra lesz, május 18-án hétfőn. Hát végéhez értünk jó hírek óránknak, nagyon sok minden elhangzott.
1: Így van, sok minden történt, és hát héten is sok minden fog történni. Jó idő lesz, Pünkösdi Fesztivál lesz.
0: Ajajaj.
1: Nem fog esni az eső, végre így kellemesen tölthetünk, akár szabadtéri programokon is részt vehetünk.
0: Így van, és tényleg köszi Vali, hogy elmondtad itt nekünk a sok-sok jó hírt. További jó munkát neked, szia,
1: szép szia. Napot mindenkinek!
0: A folytatásban pedig felszeleteljük vegyes felvágottunkat, ahogy azt ilyenkor szoktuk. Egészen pontosan rátérünk majd a már említett Pünkösdi Fesztiválra is. Arról is beszélünk majd, meg az időjárásról, meg az utakról, ahogy szoktuk, úgyhogy tartalmas lesz a következő óránk is. Tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
10: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, vízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel május 18-án, 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és akkor felszeleteljük vegyes felvágottunkat, időjárás, útinfó és Pünkösdi Fesztivál is terítékre kerül, tartson velünk!
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 9.07-kor, május 18-án hétfőn. Telefonok érkeztek, miszerint baleset történt az M6-oson, úgyhogy hallgassuk őket. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Jó reggelt kívánok, Debrecenén, Farkasett vagyok a rendőrség sajtójáról. Jelezni szeretnénk egy balesetet az M6 autópályán, a bal pályatesten, tehát Budapest fele haladó oldalon. A 110-es kilométer szelvényben van egy személyisérüléses baleset, emiatt teljes szélességébe le fogjuk zárni a bal pályatestet, és a 114-es kilométerbe, tehát a Paks délnél fogják leterelni a kollégák az M6-ról a járműveket.
0: Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen, viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! Így van, tehát erre érdemes tehát odafigyelni, és nem sokkal a telefon után érkezett egy másik telefon. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt, igen, szeretném bejelenteni, hogy az M6-oson baleset most már duplán, előttem is, mögöttem is, ráfutásos baleset mögöttem. Mentők, úgyhogy leállt a forgalom az M6-oson Pest felé, Paks után.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük az Így van, köszönjük az információt, tehát erre most érdemes odafigyelni, hogy baleset történt Pest felé az M6-os autópályán, úgyhogy ha teheti, akkor ne arra próbáljon meg közlekedni. Köszönjük még egyszer a telefonokat, és hogyha lát bármi rendkívülit ön is, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsünk egymásnak az információ terjedésében. Zenélünk, aztán pedig rátérünk az időjárásra, meg a Pünkösdi Fesztiválra.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
4: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his vote.

0: ez az Antrics reggel, 4:10-kor május 18-án hétfőn, és újra elmondom, mert fontos, hogy balesete történt az M6-os autópályán. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Jó reggelt kívánok, Debrecenén, Farkasett vagyok a rendőrség sajtójáról. Jelezni szeretnénk egy balesetet az M6 autópályán, a bal pályatesten, tehát Budapest fele haladó oldalon. A 110-es kilométer szelvénben van egy személyisérüléses baleset, emiatt teljes szélességében le fogjuk zárni a bal pályatestet, és a 114-es kilométerbe, tehát a Paks délnél fogják leterelni a kollégák az M6-ról a járműveket.
0: Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen, viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! Így van, erre tehát érdemes odafigyelni, a 114-es kilométernél terelik majd le önt is az autópályáról, hogyha éppen úgy alakul. Hogyha teheti, akkor most keressen a másik útvonalat, ki tudja, hogy meddig tart majd a lezárás. Köszönjük az információt és a telefont. És érkezett egy másik telefon is közben, ami pedig hasonló, hogy ugyanerről a balesetről szól, viszont kicsit máshogy. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt, igen, szeretném bejelenteni, hogy az M6-oson baleset most már duplán. Előttem is, mögöttem is, ráfutásos baleset mögöttem. Mentők, hogy leállt a forgalom az M6-oson Pest felé, Paks után.
0: Oh. Így van, köszönjük erről is a telefont és az értesítést. Hát ugye tényleg, hogyha teheti, akkor ne az M6-oson közlekedjen. És hát kezdjük meg akkor szerintem a vegyes felvágottunk másik részét, mert ez is annak része végül is, de a lényeg az, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ május hátralévő részében is színes programokkal készül, a szokásokhoz híven idén is megrendezésre kerül a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A részletekről most Gödrai Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztály vezetőjét hallja, ha minden igaz, mindjárt.
3: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra, amely május 22-25 között várja az érdeklődőket. A rendezvény előszobája, ha nevezhetjük így, a Zene nélkül mit érek én című program Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert, ez a színházteremben lesz 21-én csütörtökön 19 órától Szulák Andrával és Kocsis Dénessel. Aztán van egy Placebowling The Platz Outdoor Special Edition DJ Pajero-val, Funky Brothers-szel és Songival, mint vokalistával, ez május 22 péntek, ez már az előszobája vagy a küszöbje a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak, és május 23-án szombaton az Iszkiri Gyerekzenekarral a Béla Király téren elindul a 2026-os Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál olyan fellépőkkel, mint például a Daniel Fi koncert, Tom White Rockabilly Show, lesznek Platz Outdoor bulik a Retro Edition a piac téren a Desperado Fit Timivel és Sabbával, a Special Edition vasárnap Vinivel, ahol rezidens Táborfi lesz, de érkezik a TNT, a Bohemian Brass Band, az Anzibar, lesz Pünkösdől és a Bartina Néptánc Egyesülettel lesznek pünkösdi programok a német nemzetiségi hagyományok jegyében, érkezik a Vétek, jön egy új formáció, a Thinking Back, lesz Orgonák éjszakája is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a nagyszabású szabadtéri rendezvényünkre, ahol persze a koncertek és a kiváló minden korosztály igényét kielégítő programok mellett lesz pünkösdi borudvar, gasztrosátor, étkesudvar, kézműves kirakodóvásár, népi játszó és vidámpark. Szekszárdagora.hu oldalon, valamint a Facebook, Insta és TikTok oldalainkon minden bővebb és részletes információ megtalálható a programmal kapcsolatban, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Nagyon jó időt kívánunk mindenkinek, ahogy magunknak is, és nagyon-nagyon jó szórakozást minden kedves vendégünknek, és nagyon-nagyon várjuk önöket, mindenkit.
0: Na hát köszönjük Gödrai Zoltánnak, hogy megosztotta velünk a Pünkösdi Fesztivál részleteit, legalábbis így nagyjából felvázolta. Zenélünk, aztán pedig rátérünk az időjárásunkra, úgyhogy tartson velünk.

0: Egy percen belül 9:30 lesz, május 18-án hétfőn. Ez az Antrics reggel, és bár azt ígértem, hogy időjáráshozunk, de fontos még egyszer elmondani, a baleset történt az M6-oson, és erről kaptunk értesítést.
1: Tenni Farkasett vagyok a rendőrség sajtójáról. Jelezni szeretnénk egy balesetet az M6 autópályán, a bal pályatesten, tehát Budapest fele haladó oldalon. A 110-es kilométer szelvénben van egy személyisérüléses baleset, emiatt teljes szélességébe le fogjuk zárni a bal pályatestet, és a 114-es kilométerbe, tehát a Paks délnél fogják leterelni a kollégák az M6-ról a járműveket.
0: Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
0: Így van, tehát akkor a 110-esben van egy baleset, az M6-oson, a 114-es kilométerben leterelik a járműveket, úgyhogy ha teheti, akkor más útvonalat válaszol. És hogyha már ezt ugye még egyszer el kellett mondani, akkor térjünk rá inkább az utakra, az időjárással majd később foglalkozunk, mert hogy torlódás van a Mester utcában, itt Szekszáron. Azt sem tudtam, hogy van ilyen utca? De most torlódás van. Egy picike legalábbis azt jelzik, illetve az Arany János utcában is erős forgalomra kell készülni, emellett viszont elméletileg szabad a pálya, legalábbis nem látok több helyen dugót, és a Rákóczi utcán a temető környékén jeleznek nekünk rendőri jelenlétet, úgyhogy ott tartsa be a szabályokat, nekem ne csak ott, hanem mindenhol, nyilván ezt mondani sem kell. Ezentúl elméletileg tényleg sehol másút nem találkozni, sem rendőrökkel, sem fennakadással, úgyhogy lehet menni szépen kényelmesen, kellemesen, viszont a szabályokat nyilvánvalóan betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk. Jó utat kívánunk, zenélünk, és aztán tényleg rátérünk az időjárásunkra. Maradjon velünk!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Ez az Antrics reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antti reggel, 3-4-10 is elmúlt már május 18-án hétfőn, és most már térjünk rá az időjárásunkra. Ahogyan ígértem korábban, jelenleg 16 fok környékén járunk, nagyon szépen süt a nap, olyan kellemes odakünn, és ennél majd jobb lesz, 20 fok környékén alakul majd a maximum, végig napsütötte égbolttal, felhő talán nem is lesz felettünk, úgyhogy hát a hétvége után egy kicsit fellélegezhetünk, hogyha szabad ilyet mondani, és ennél jobb lesz csak a hétvégére már tényleg nyárias időt, 30 fokot jósolnak, addig még el kell jutni, és majd meglátjuk, hogyha odaérünk, hogy valójában mi lesz, most viszont ez lesz 20 fok, tavaszi ruha nyilvánvalóan a mai divat tippünk. Amire még érdemes figyelni, az a pollen terhelés, mert bár a csapadék és a lehűlés hatására a hétvége során lecsökkent, de attól függetlenül még a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei hát problémát okozhatnak az érzékenyeknek, úgyhogy tegye meg továbbra is a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia azt írja nekünk, hogy nem érkezik front, de amíg változékony helyenként szeles idő, fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat, emellett felléphet még szédülés, rosszulét és légzési probléma szintén, úgyhogy erre is érdemes még odafigyelni, erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, erre biztatnak bennünket az időképen, úgyhogy így készüljön nagyjából 20 fok, napsütés, kicsi szél, nagyjából ez a mai receptúra, így kalkuláljon, hogyha programokat szervez mára, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva 10 óra lesz, május 18-án hétfőn, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a reggelünk végéhez, úgyhogy gyorsan, röviden nézzük át, hogy mi történt az elmúlt 4 órában. Hát például a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy kegyes hazugság, vagy a rédeg valóság, az öreg dilemma került terítékre, és hát nyilvánvalóan kijelenthető az, hogy nem jelenthető ki egészen egyszerűen semmi, mert minden szituáció és ember függő. Köszönjük a mai közreműködésüket. Aztán jó hírek óránkban átbeszéltünk nagyon-nagyon sok minden jó dolgot, ami a világban történik. Úgy a francia egyetemisták 1 eurós menüztetése, vagy a mesterséges intelligencia térnyerése a gyógyításban. Hát reméljük, hogy hát jövő hétre is sikerül majd csomó-csomó jó hírt összeszednünk, végül pedig felszeleteltük vegyes felvágottunkat, ugyebár egy baleset történt az M6-oson Paks után a 110-es kilométerben a Budapest felé vezető oldalon, a 114-es kilométernél terelik le, vagy terelték le, nem tudni, hogy még tart-e mindez az autókat, illetve a forgalmat, úgyhogy továbbra is, hogyha teheti, akkor más utat válasszon magának. Aztán pedig kitértünk még a Pünkösdi Fesztiválra, illetve az időjárásunkat is meglestük, és most itt vagyunk, tartalmas volt, mozgalmas volt, holnap reggel majd folytatjuk, addig viszont még el kell jutni, és hát következnek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, és ahogy mondottam, volt holnap reggel 6-tól várom ismét, addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, na viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyes lett szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Szép hétfőt kívánok mindenkinek, mert túl is vagyunk a híreken, indul a délelőtt, remélem a kávé már megvolt, a lendület is érkezik hozzám, én pedig hozom a jó zenéket és a kellemes társaságot egészen délután egyig.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Úgy tűnik, Szekszárdra is megérkezik az igazi tavasz vége, nyár eleje hangulat. Az elmúlt napok eső után szerintem már minden körülne egy kis napsütésnek, főleg azok, akik hétvégére kirándulást, grillezést vagy pinceprogramot terveznek a Borvidéken. És jó hírem van, egyre több lesz a napos óra, és lassan a hőmérséklet is kezd egészen nyárias lenni. A meteorológusok szerint a héten fokozatosan csökken a csapadék esélye, és egyre több napsütés várható Tolna vármegyében is. Hétfőn még lehetnek záporok, főként az ország keleti részén, de a Dunántúlon és Szekszárd környékén is már több órás napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Holnap reggel párásabb lehet a levegő, de napközben gyorsan kitisztul az ég és sok napsütés várható. A hét közepén tovább melegszik az időm, szerdán és csütörtökön már 20-26 fok közötti maximumokra számíthatunk. A pünkösdi hétvégére pedig igazi kellemes kiránduló idő körvonalazódik, napos meleg idő jöhet délutánonként akár 27 fokkal. Bár egy-egy zápor még előfordulhat, összességében sokkal nyugodtabb, barátságosabb időjárás vár ránk. Ezek voltak a jó hírek, van viszont sajnos rossz hírem is az utólévőknek. Információink szerint az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az M9-es autóton Szekszárdnál pedig kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom.

kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Most pedig az autósokat szeretném figyelmeztetni. Információink szerint az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 110

0: M4-es jelőcsomópontban letereli a forgalmat. Az M9-es autóúton Szekszernél pedig kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom, errefelé vezessenek óvatosan. És akkor most beszéljünk egy kicsit a kullancsokról, mert hogy a melegebb idővel Szekszárdon és a környéken is egyre több kullancs jelenhet meg a kertekben, parkokban és zöld területeken. Ezek az apró élősködők nem csak kellemetlen csípést okozhatnak, hanem betegségeket is terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés. A szakemberek szerint sokat segít a rendszeres fűnyírás, az avar eltakarítása és a kert rendezett állapotban tartása. Emellett egyre többen választanak természetes megoldásokat is a kullancsok távol tartására. Ilyen lehet például a levendula, a rozmarink, a menta vagy a macska menta ültetése. Ezeknek a növényeknek az erős illata zavarhatja a kullancsokat, ezért érdemes a terasz, a bejárat vagy a pihenőhelyek közelébe ültetni őket. Bár önmagukban nem nyújtanak teljes védelmet, egy gondozott kerttel együtt segíthetnek abban, hogy kevesebb kullancs jelenjen meg a ház körül a nyári hónapokban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A Café Amaretto étterem mai kínálatom, itt kertészlevest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető stíriai mettélt vaníliasodóval, vagy választható bácskai rizses hús káposzta salátával, a címenü pedig rántott csirkemell, rizssel és francia salátával. A pizzám a mai kínálatam, itt tarhonya levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz zöld borsós csirkeragú szarvacska tésztával, a B menü pedig leves plusz rakott úrós tészta vaníliasodóval.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Következő percekben egy igazi ikonikus lánycsapat érkezik. A Destiny Child a 2000-es évek elejé lett világsztár, dalaik pedig máig ott vannak a legnagyobb pop és R&B slágerek között. Már is forog a Say My Name, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 órát mutat az óra, érkeznek a hírek, aztán természetesen folytatjuk tovább a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk egy pillanat, és jövünk is vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardagora.hu.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrit.
7: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, híreken is túl vagyunk, folytatjuk a hétfő délelőttet, akár munkában, akár úton, akár otthon telik ez a nap, jó, hogy velünk vannak. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Ahogy jön a meleg időszak szádon, úgy jelennek meg egyre többen a darazsak is, és szerintem nincs ember, aki teljes nyugalommal ülne végig egy limonádézást, amikor egyszer csak megérkezik egy zümmögő vendég az asztalhoz. Pedig a szakemberek szerint a pánik ilyenkor a legrosszabb ötlet. A szakértők szerint a darazsak ugyan hasznos rovarok, mert segítenek a kártevők ritkításában és a beporzásban is, de a csípésük fájdalmas és akár veszélyes is lehet. Dr. Vörös Géza, a szekszedi agrármérnök szerint fontos, hogy ne csapkodjunk, hogyha darazs kerül a közelünkbe, mert ezt támadásnak érzik. Inkább lassan távolodjunk el. Hogy a sok darazs jelenik meg a kertben vagy a teraszon, az arra utalhat, hogy fészek van a közelben. A kisebb problémák ellen segíthetnek természetes megoldások is, például a menta, a levendula vagy a citromolaj használata. A nagyobb darazsfészkeket azonban semmiképp sem szabad egyedül eltávolítani, mert a feldühödött rovarok tömegesen támadhatnak. Ilyenkor inkább szakembert vagy szükség esetén a katasztrófa védelmet kell hívni. Szóval óvatosan a teraszokon, és hogyha lehet, inkább békében osszuk meg velük a kertet.
1: Rádió Andrit FM 105.1.

Dáma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Szekszárdon szerencsére nem csak a borokra és a gasztronómiára lehet büszkének lenni, hanem a kulturális életre is. Ma délután például egy olyan program várja az érdeklődőket, ami egyszerre szól a város múltjáról, hagyományairól és a közösségről is. Ma délután 3 órától rendezik meg a Vosinski Mór

0: emléknapot a Wosinski Mór Múzeum épületében. A program köszöntővel indul, majd átadják a Wosinski díjat, a Wosinski emlékplakettet, valamint a múzeumbarát iskola és múzeumbarát óvoda elismeréseket is. Az eseményen Balig András Láthatatlan örökségünk címmel tart előadást, ezt követően pedig koszorúzás lesz a múzeum előtti Wosinski szobornál. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kertészlevest ebédelhetünk veknivel. A főitele közül pedig kérhető stíriai metélt vaníliasodóval, vagy választható bácskai rizses hús káposztasalátával, a címenü pedig rántott csirkemell, rizssel és francia salátával. A pizzám a mai kínálata, itt tarhonya levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz zöld borsós csirkeragú szarvacska tésztával, a B menü pedig leves plusz rakott úrós tészta vaníliasodóval.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan előadó következik, aki évtizedek óta képes megújulni, miközben a stílusa és a mosolya semmit sem változott. Kylie Minogue Ausztráliából indult, és a popzene egyik legnagyobb alakja lett. Mel is forog tőle, az In Your Eyes itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, lassan teletűt az óra, hamarosan jönnek a hírek, utána pedig újra zenélünk tovább, kellemes dallamokkal és jó hangulattal kísérjük a hétfőt. Tartsanak velünk a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Telerede vetélkedő 2026 Pakson, hosszabbított Bognár Györgyel a Paks ERC, sokat javul az idő hétfőn. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A Telerede vetélkedő több, mint egy fizika verseny. 2026-ban jubileumhoz érkezett az Atomenergetikai Múzeum népszerű tudományos vetélkedője. A Telerede vetélkedőt idén immár 10. alkalommal hirdették meg a diákok számára. A megméretetés különlegessége, hogy nem csupán a klasszikus fizikatudást méri, hanem kreatív gondolkodásra és a mindennapi jelenségek tudományos értelmezésére is ösztönzi a résztvevőket. A jubileumi év témája ez a te köröd. Az idei felhívás középpontjában a kerékpár és a roller áll, amelyek a mindennapi közlekedés egyszerű, mégis izgalmas fizikai törvényszerűségeit mutatják meg. A verseny célja, hogy a diákok saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel a fizika működését. A háromfordulós vetélkedő során a csapatok tudományos ismereteket, kreativitást és logikus gondolkodást igénylő feladatokat oldanak meg. A verseny döntőjébe a legeredményesebb 10 csapat jutott be, akik 2026. május 19-én az Atomenergetikai Múzeumban mérik össze tudásukat. A résztvevők a tesztfeladatok mellett gyakorlati állomásokon is bizonyíthatnak. A vetélkedő délelőtt 9:30 kezdődik, az eredményhirdetésre 13 óra 15 perckor kerül sor. 107,5 millió forint támogatást nyert el Nagykonyi község önkormányzata szabadtéri sportpályák kialakítására. A projekt műszaki szakmai előkészítése megvalósult, elkészült a kivitelezést megalapozó terv dokumentáció, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. A TOP Plusz keretében biztosított visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt kivitelezési munkái áprilisban megkezdődtek, és előreláthatólag október végéig be is fejeződnek. A beruházás keretében egy 400 méteres öntött gumiburkolatú futópálya, valamint egy 22x42 méteres műfüves futballpálya készül el a régi vásártéren elhelyezkedő közparkban. A futópálya mentén nagy lombkoronát növesztő lombhullató fákat ültetnek, emellett napelemes kandeláberek, padok, hulladékgyűjtők is kihelyezésre kerülnek. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program élhető települések felhívása keretében valósul meg a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal és a Tolnáért NKKFT-vel konzorciumban. A Paksi Közös Önkormányzati Hivataltól kapott tájékoztatás szerint szervezeti egységei május 18-ától visszaköltöznek a Városháza épületébe. A költözés logisztikai és informatikai szervezési feladatai miatt hétfőn és kedden az ügyfélfogadás még szünetel, de szerdától már ismét a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Telefonon és elektronikusan továbbra is intézhetőek az ügyek. Türelmüket és megértésüket köszönik. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyag kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei május 18-án hétfőn Dunaföldváron, 19-én Bonyhádon, 20-án Dombováron, 21-én Tamásiban és 22-én Pakson. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. A Babits Mihály Kulturális Központ május hátralévő részében is színes programokkal készül. A szokásokhoz hűen idén is megrendezésre kerül a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A részletekről Gödrei Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője számol be.
8: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra, amely május 22-25 között várja az érdeklődőket. A rendezvény előszobája, ha nevezhetjük így, a Zene nélkül mit érek én című program, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert, ez a színházteremben lesz 21-én csütörtökön 19 órától Szulák Andrával és Kocsis Dénessel, aztán van egy Placebowling the Platz Outdoor Special Edition DJ Pajero-val, Funky Brothers-szel és Songival, mint vokalistával, ez május 22 péntek, ez már az előszobája vagy a küszöbje a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak, és május 23-án szombaton az Iszkiri Gyerekzenekarral a Béla Király téren elindul a 2026-os Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál olyan fellépőkkel, mint például a Daniel Fi koncert, Tom White Rockabilly Show, hogy lesznek Platz Outdoor bulik, a Retro Edition a piac téren a Desperado Fit Timivel és Sabbával, a Special Edition vasárnap Vinivel, ahol rezidens Táborfi lesz, de érkezik a TNT, a Bohemian Brass Band, a Zanzibar, lesz pünkösdülés a Bartina Néptánc Egyesülettel, lesznek pünkösdi programok a Német Nemzetiségi Hagyományok jegyében, érkezik a Vétek, jön egy új formáció, a Thinking Back, lesz orgonák éjszakája is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a nagy szabású szabadtéri rendezvényünkre, ahol persze a koncertek és a kiváló minden korosztály igényét kielégítő programok mellett lesz pünkösdi borudvar, gasztrosátor, étkesudvar, kézműves kirakodóvásár, népi játszó és vidám park. Szekszárdagora.hu oldalon, valamint a Facebook, Insta és TikTok oldalainkon minden bővebb és részletes információ megtalálható a programmal kapcsolatban, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, nagyon jó időt kívánunk mindenkinek, ahogy magunknak is, és nagyon-nagyon jó szórakozást minden kedves vendégünknek, és nagyon-nagyon várjuk Önöket, mindenkit.
7: A Paksi FC klub vezetése és a vezetőedző május 15-én pénteken megállapodtak a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd az első osztályú csapat kispadjának élén, közölte honlapján a Paksi klub. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, ez a jelenlegi szezon végére 214 lesz, amelyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Ha csak a bajnoki találkozókat nézzük, 174 mérkőzésből 81-et sikerrel vett, 283 pontot gyűjtött játékosaikkal. Bognár György irányításával az elmúlt évek a Paksi klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. Az elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutottak a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferenc város volt az ellenfelük. A finálék közül 2 sikerrel vettek. A 2023-24-es és a 2024-25-ös idényben egyaránt ők emelhették magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült fölülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságon is hasonlóan eredményes időszakot éltek meg. Az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobgón zártak, a 2023-24-es idényben ezüst, a 2024-25-ös kiírásban bronzérmet szereztek, és az idei évben is saját kezükben van, hogy ismét a legjobb 3 között végezzenek, amennyiben ezt sikerül elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívják a nemzetközi kupa szereplés jogát. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem valószínű, máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben pedig 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő. Hétfőn Szekszárdon hajnalban 8, napközben esőmentes 19 fok várható.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Elmúlt dél, a híreket már hallották, most pedig jöhet egy kis fellélegzés ebédidőben. Kellemes hétfőt kívánok minden hallgatónak, maradjanak velünk továbbra is, mert a következő percekben is jó zenékkel készülünk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: Rádió Andrét.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Szerintem mindenkinek van olyan tesi tanára, akire még évek múlva is emlékszik, vagy azért, mert nagyon szigorú volt, vagy azért, mert megszerettette a mozgást a diákokkal. Most pedig újra megválasztják az ország kedvenc tesi tanárait, és Tolna vármegyei pedagógusok is szép eredményeket értek el. Idén harmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Diáksport Szövetség a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára programot. Országszerte közel 11 000 jelölés érkezett, több mint 1800 pedagógusra, diákoktól, szülőktől és kollégáktól. A versenyben három kategóriában lehetett szavazni, 200 fő alatti iskolában tanító testnevelőkre, 200 fő feletti iskolák pedagógusaira, valamint a 35 év alatti fiatal tesi tanárokra. Tolna vármegyében a fiatal testnevelők között Laufer Gergely kapta a legtöbb szavazatot, a kisebb iskolák kategóriájában Gajer Balázs győzött, még a nagyobb intézmények között Valaher Gábor lett a közönség kedvence. Most pedig következik az országos szavazás, ahol a vármegyei győztesek mérik össze a népszerűségüket május 13-a és június 11-e között. Gratulálunk a Szekszárdi és Tolna vármegyei pedagógusoknak, és akkor mehet tovább a szavazás.

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Sokan szexárdon is próbálnak egy kicsit tudatosabban étkezni, főleg amikor a vérnyomásról vagy a szív egészségéről van szó. És érdekes, hogy néha pont azok az egyszerű hétköznapi zöldségek tudnak a legtöbbet segíteni, amik mellett simán elsétálunk a piacon. Ilyen például a cékla is. Nem biztos, hogy mindenki kedvence, de úgy tűnik, hogy érdemes lenne gyakrabban tenni a tányérra. A szakértők szerint a cékla természetes módon támogathatja a normál vérnyomást. Ennek egyik oka, hogy olyan nitrátokat tartalmaz, amelyek a szervezetben segíthetnek ellazítani az ereket, így könnyebbé válhat a véráramlása. A cékla emellett káliumban, rostokban és antioxidánsokban is gazdag, amelyek szintén jót tehetnek a keringésnek és az általános egészségnek. Kutatások szerint már napi egy kisebb adag cékla vagy cékla is kedvező hatással lehet a vérnyomásra, főleg akkor, hogyha rendszeresen fogyasztjuk. Persze a szakemberek hangsúlyozzák, a cékla nem csodaszer és nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy az egészséges életmódot. A rendszeres mozgás, a kevesebb só és a kiegyensúlyozott étrend továbbra is nagyon fontos. A céklát ráadásul többféleképpen is el lehet készíteni, salátának, sütve, krémként vagy akár frissen préselt léként is. És valljuk be, egy jó hideg céklasaláta nyáron azért szexádon is elég jól tud esni. Szóval szerintem érdemes adni neki még egy esélyt, főleg, hogyha közben még az egészségünknek is jót tesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonóm munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő előadó az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb hangja. Teddy Swims eredetileg feldolgozásokkal lett ismert az interneten, aztán pillanatok alatt meghódította a világot a saját dalaival is. Jön most tőle a Lose Control, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől. Én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonat balesetet gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre feladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
10: Csodaszép hétfő délután kívánok, én Vörös Levente vagyok, 13.04-kor pedig nekiindulunk a délutáni szeászunknak. A következő 5 órát együtt ropjuk majd a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. 2017 egyik legnagyobb slágereivel indulunk, Ed Sheeran és a Shape of You.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

LP és a Lost in You. Egy 2010-es éveket idéző dal szólt itt az Antriton, ahol a ma kedvencei mellett a tegnap slágereit is játsszuk olyan nagy ágyukkal a folytatásban, mint például Gary Halliwell és a Michiko Latino.

ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton a 13 óra derekán, és meghoztam a mai nappal kapcsolatos információkat. Az Alexandrákat, valamint az Erikeket köszöntöm, hisz ők ünneplik ma a névnapjukat. Az Alexandra női név, az Alexander férfi név görög eredetijének a

0: Alexandrosnak a női párja, aminek a jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik pedig germán eredetű név, jelentése becsület, más feltevés szerint pedig egyedül vagy hatalmas uralkodó. De vannak születésnaposaink is, akiket ünneplünk, például Schweider József, honvéd tábornokot, az aradi vértanúk egyikét, Irinyi Jánost, a robbanásmentes gyufa feltalálóját, vagy éppenséggel második János Pál pápát, lengyel származású pápa volt. Aztán ma ünnepel még Galla Miklós, magyar humorista, zenész, illetve Lackfi János, József Attila Díjas, magyar író, költő, tanár is. Az ő versei egyébként meglehetősen modernek, hogy így szokás fogalmazni. Aztán gyorsan megnézem az esemény naptárunkat. 1804-ben Bonaparte Napóleont, a francia szenátus császárán nyilvánította, ugye első Napóleon néven. Aztán 1974-be ugrunk, India végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását, az Operation Smiling Buddha néven, ezzel pedig atomhatalommá vált. Hát érdekes nevet adtak neki, maradjunk annyiban. 1990-ben rehabilitálták Mindszenty József bíboros hercegprímást, 94-ben pedig összeházasodott Michael Jackson és Liza Mary Presley, Elvis Presley lánya. No hát ez minden, amit a mai napról tudni kell, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobbak, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. Lady Gaga énekel mindjárt, ez lesz az Alejandro, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Daniel Fit, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Pattanj, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az az énekes nő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe-díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop ikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga és az Alejandro itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Madonna és a La Isla Bonita. Ezzel teszünk pontot a 13 óra végére. 2 perc múlva már a 14-nél vagyunk, úgyhogy érkeznek a hírek. Aztán természetesen összeszedem a legfontosabb útinfókat is, és ezeket is hozom, na meg persze a Fastboy slágerét. Good Life! Ezzel megyünk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a Múzeumok Majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk, 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Van bőven dolog, amire érdemes figyelni. Például a 65-ös úton Harc és Zomba között fakivágás zajlik, emiatt félpályás az útlezárás, de egyébként a Tolna-Bogyiszló összekötő úton is kaszálnak, úgyhogy ott útszűkület van. Ezen kívül az M6-os autópályán érdemes még figyelni, a Kesejűsi felhajtó, valamint az M9-es csomópont között az ország határ felé tartó oldalon leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zártak, mert hogy aszfaltoznak egészen pontosan 3 kilométeren keresztül, illetve Bátaszéknél is, Bátaszéki felhajtó lehajtótól délre kaszálnak, ez a Budapest felé tartó oldalt éríti, emiatt ott is a leálló sáv és a forgalmi sáv van lezárva 3 kilométeren keresztül. Még kicsit lejjebb a Vármegyében ugyan híd és átereszt javítás karbantartás zajlik, úgyhogy ott az egyik alagút le van zárva, terelés van, óvatosan arra, illetve az M9-es autóúton is egy műszaki hibás tehergépjármű áll az út szélén, ez útszűkületet eredményez rögtön a felhajtónál egyébként. Ezen kívül nagyon nincs más, amire érdemes figyelni, illetve, bocsánat, itt van még egy munkálat, kaszálás az 55-ösön a Szeged-Baja-Bátaszék összekötő úton, úgyhogy egészen Bátaszéktől a Tűr István hídig érdemes figyelni arra is. Ezen kívül közelítek a városra, ahol azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt piroslik a főút, illetve a Damjanich utcától egészen a kórház északi sarkáig, a Bezeréd utca is szintén ugyanígy, illetve a Szent István tér is igencsak forgalmas, az elkerülőn pedig a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon is torlódik a sor. Rendőről trafiról érkezett bejelentés, az Újvárosi temetőnél vannak kint, ez a Rákóczi utca, ugye a főút, úgyhogy óvatosan közlekedjen arra is, de hát bármerre jár, tegyen így, óvatosan körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Gyönyörű időnk van, óvatosan tehát az utakon, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel igyekszem terelgetni a délutánban. A Fastboy érkezik most, ez a Good Life!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság

Never Gonna Not Dance Again, Pinkinek állt itt az Antriton, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk egy friss felvétellel a folytatásban. Miles Smith ugyan ismerős lehet, több dala is a toplistákon volt az elmúlt években, most pedig Niall Horan-nel fogott össze és kiadták a Drive Safe-t, ami ugyan még nincs a toplistákon, de amilyen zseniális, könnyen ott köthet ki hamarosan. Most viszont nálunk szól az FM 101-en a Drive Safe.

0: Britney Spears és a Baby One More Time szólt itt az Antriton, 14:34, a pontos időnk május 18-án hétfőn járunk, én pedig meghoztam a legfontosabb időjárási infokat, mert hogy gyönyörű szép kék az ég, egy-két felhőt azért lehet elvétve látni, de az a helyzet, hogy meglehetősen jobb idő van, mint ami a hétvégén volt. Ennek persze örülhetünk, 22 fokot mérnek a hőmérők, úgyhogy tényleg egy ilyen jó kis májusi, tavaszi időjárásunk van a mai napon. A folytatásban egyébként majd a felhők eltűnnek, és tényleg ilyen derült égbolt lesz majd 17 órától egészen addig, amíg le nem megy a nap, de hát ugye folyamatosan csökken majd a hőmérséklet, úgyhogy 5 fok lesz az alja. Azért az elég hideg, maradjunk annyiban, a múlt héten volt, amikor 10 fölött maradt éjszaka is, úgyhogy ehhez képest azért van visszaesés, viszont holnap reggel is nagyjából ilyen 8-13 fokra ébredhetünk, és holnap is gyönyörű szép napunk lesz majd, hasonló egyébként a hőmérséklet, ahogy alakul a mai naphoz. A tavaszi ruha, amit az időkép ajánl nekünk, ezt érdemes felvenni, egyébként pedig a pollen terhelés sem annyira vészes, fenyőfélék, illetve pázsit fűfélék vannak közepesen jelen a levegőben, köszönhető ez egyébként a csapadék, valamint a lehűlésnek, amit a hétvége során lecsökkentette a pollen terhelést. Ezen kívül nem érkezik front, és nincs is front felettünk, viszont a változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat is okozhat, egyeseknél pedig szédülés, rosszulét és légzési problémák is felléphetnek, úgyhogy ennek örülünk a napsütésnek, nyilván nem a problémáknak. Itt ugye a napsütési a főszerep, úgyhogy ez jó hatással van a hangulatunkra, a közérzetünkre, bár most éppenséggel valószínűleg egy felhő eltakarta a napot, és kicsit beszürkült az idő, de azért már látni a napsugarakat, úgyhogy örüljünk, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, nagyon fontos ez is, illetve a vitaminokra és a zöldségek, gyümölcsök fogyasztására is azért kell fordítani egy kis figyelmet. Meg persze a jó dalokra, amik jönnek itt az Antriton, egy hazai felvétel a Hooligans től, szól majd a Szabadon. Elő viszont még Bruno Mars énekel, ez lesz a Finesz. Ezzel megyünk mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja, 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy Hawaiian született amerikai énekes rapperrel megyünk tovább, aki 16-szoros Grammy-díjasnak mondhatja magát a pop történelmének kiemelkedő személyeként. Rengeteg sláger fűződik a nevéhez, na meg persze a hangjához is. Ő Bruno Mars és a Finesz, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: elsuhant a zenevonat, csak úgy, mint a 14 óránk itt az Antriton, nem egész 3 perc múlva már 15-nél járunk, amikor is Joli hozza majd a régió és a térség legfontosabb híreit, utána persze visszaszállunk erre a zenevonatra, és elutazunk olyan messzi tájakra, mint például Paul Russell-el, ez lesz majd a Lil Butang. De Kesha is érkezik. A Dayangi szól, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Buli a köbön. The Platz Outdoor a szekszárdi pünkösdi fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a szekszárdi pünkösdi fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
6: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Kóbor Jánosra emlékeztek Bálta-széken, újabb országos siker a csapói életében. Kedden már 22 fok is lehet. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. május 18-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Hétfőn reggel 8 óra 35 perc körül személyi sérüléses baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán, Paks térségében, a bal pályatest 110-es kilométer szelvényében. A balesetet követően teljes útlezárás volt érvényben, röviddel azután egy újabb baleset is történt a 111-es kilométer szelvényben. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a pályatestről Paks délcsomópontnál leterelték a járműveket. A bonyhádi rendőrkapitányságon fogadták azokat a fiatalokat, akik a bűnmegelőzés világnapja alkalmából meghirdetett gyermekrajzpályázat legjobb rajzait készítették. A rajzpályázat témája: válaszd a helyes utat, mondj nemet a drogokra. Mutasd meg a rajzodban, mit tehetsz a mindennapokban, hogy ne romboldd az egészségedet. A pályázat a kapitányság illetékességi területén lévő általános iskolák felső tagozatos diákai között került meghirdetésre. A nyertes diákok ajándékcsomagokat vehettek át. Az első helyezett Botján Dorina lett, aki a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulója. A második Sárközi Kira, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos diákja. A harmadik helyezett Magyar Sára, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola és AMI 5. osztályos tanulója. A külön díjasok Bang Bárejt Hanna és Jakab Szófia 7. osztályos tanulók lettek. A FADI Tűzoltósport Egyesület tagjai május 9-én Szolnokon a Magyar Tűzoltósport Egyesület MTSE Hungary Rollover versenyén vettek részt. A megmérettetés során a versenyzőknek egy 15 emelet magas épületben kellett lépcsőzniük, valamint különböző tűzoltói feladatokat végrehajtaniuk. Ajtónyitás, alapvezetékszerelés és életmentés szerepelt a kihívások között. Az egyesület tagja, Túcsán Márk, korosztályában a dobogó második helyére állhatott. Teljesítményéhez mi is gratulálunk. Kóbor Jánosra, Mekire, az Omega legendás frontemberére emlékeztek vasárnap Bálta-széken a zenész születésének évfordulóján. A városhoz ezer szárral kötődő művész gyermekkorának vakációit Bálta-széken sváb nagyszüleinél töltötte, ezért különösen fontos, hogy évről évre tisztelettel őrizzék emlékét. A megemlékezésen felidézték életének és páratlan pályafutásának legfontosabb állomásait. Szó esett arról, hogy bár az egész ország rock legendaként ismerte, eredetileg építészmérnöki diplomát szerzett, valamint arról is, hogyan vált az Omega a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legsikeresebb együttesévé. Meki nem csak előadóként, hanem producerként és alkotóként is meghatározó szerepet töltött be a zenekar életében, és ugye az Omega Oratórium turnéja során jótékonysági koncerttel segítették a bátaszéki templom felújítását is. A rendezvényen Lampeng Zétény előadásában felcsendült a Gyöngyhajú lány, majd a Babilon című dal, amelyek megható pillanatokat szereztek a megjelenteknek. A megemlékezés koszorúját dr. Bozsolik Robert polgármester helyezte el Kóbor János emléktáblájánál. Május 13-án ismét megrendezte a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Mozertani Intézmény a Tavaszi Művészeti Fesztivált, ahol 10 iskola, 110 diákja 33 produkcióban vett részt. A részletekről Csurgai Andrea intézményvezetőt kérdeztük.
8: Intézményünkben a Szekszárdi Egymi Általános Iskolában már sok éves múltra tekint vissza a sajátos nevelési igényű gyermekek számára megrendezésre kerülő Tavaszi Művészeti Fesztivál, melynek igényét az elmúlt évek fergeteges hangulata is bizonyította. Célunk, hogy a fogyatékkal élő diákok önmagukat vállalva megmutathassák közönség és zsűri előtt a bennük rejlő értékeket. Elsősorban a gyerekek önértékelésének, önbecsülésének növelése, pozitív személyiségjegyeik megerősítése a cél. Fontos szám munkra, hogy egy összetartozás élményt is biztosítsunk a résztvevő diákoknak, az őket felkészítő és elkísérő pedagógusoknak. A május 13-án megrendezésre került fesztiválon 10 iskola 110 diákja 33 produkcióval vett részt. Volt vers, ének, dráma, tánc, illetve képzőművészeti alkotások is. Ezeket természetesen már előzetesen értékelt egy szakmai zsűri, és 10 rajz kapott díjat is. A művészeti fesztivál mindig szakértő zsűri előtt zajlik. Az érték díjazás az ő közreműködésükkel történik. Valamennyi kategóriában tudtunk győztest hirdetni, sok-sok ajándékkal díjazni. Természetesen tőlünk senki nem mehet haza üres kézzel. Szponzorainknak köszönhetően a gyerekek, a felkészítő pedagógusok is kis ajándékkal távozhattak. Reméljük, hogy jövőre is lehetőségünk lesz a rendezvény lebonyolítására.
7: A Pünkösdi Fesztiválról tartott a hétfőn sajtótájékoztatót, ahol Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy mit jelent számára ez a rendezvény.
9: A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál számunkra a közösségi értéket jelenti. Nagyon fontos, hogy olyan lehetőséget biztosítsunk a városban élőknek, illetve az agglomerációban élőknek, ahol eltölthetik a szabadidejüket, jól érezhetik magukat, kikapcsolódhatnak, és velünk együtt ünnepelhetnek. Nagyon fontos számunkra, hogy a legkisebbeknek is programokat tudjunk nyújtani. Tudjuk, hogy vannak olyan családok, akik sajnos évközben nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a gyermekeknek zenei élményt tudjanak nyújtani, és ezért én most hozzájuk szeretnék leginkább szólni. Nagyon örülnénk, hogyha a gyermekeket elhoznák ezekre az ingyenes programokra, hiszen mindig arra törekszünk itt a Babits Mihály Kulturális Központban, hogy a gyerekek által legjobban kedvelt gyerekzenekarokat és előadókat hívjuk meg, és így igazi élményt tudjunk nyújtani nekik és az egész család számára.
7: A Csapó Dániel középiskola csapata május 15-én pénteken a Váci Agro Challenge döntőjén fantasztikus eredményt értek el. Diákjaik a kiélezett versenyben a dobogó harmadik fokára állhattak, és emellett még két külön díjat, a legjobb Leonardo híd és legjobb MAG felismerés díját is hazahozták. Az Agro Challenge olyan kreatív és gyakorlati feladatokra épülő verseny, ahol a résztvevőknek mérnöki gondolkodásra, innovációra, csapatmunkára és precíz probléma megoldásra is szükségük van. A csapó tanulói pedig ezekben kiemelkedően teljesítettek. Gratulálunk a csapat minden tagjának és felkészítő tanáraiknak a kitartó munkáért, az ötletes megoldásokért és a példaértékű helytállásért. És akkor legyen még egy csapós siker, május 15-én rendezték meg Hódmezővásárhelyen az Agrár Szakképző Intézmények 6. országos gazdászversenyét, ahol a Csapó Dániel középiskola csapata kiváló teljesítmény nyújtva a 3. helyezést szerezte meg. A verseny célja, hogy a mezőgazdasági és agrárszakmai képzésben tanuló diákok összemérhessék tudásukat elméleti és gyakorlati feladatokban egyaránt. A résztvevőknek többek között állattenyésztési, növénytermesztési, gépészeti és szakmai ismeretekben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, miközben a csapatmunka és a probléma megoldó képesség is fontos szerepet kapott. A csapos diákok kitartása, szakmai tudása és lelkesedése most is meghozta a gyümölcsét, a dobogós helyezés mellett egy szentesi szakmai látogatást is nyertek jutalmul. Ez a péntek különösen emlékezetes marad az iskola számára, hiszen tanulói két országos szakmai versenyen is dobogós helyezést értek el. A diákok és a felkészítő oktatóik is mert bebizonyították, hogy a szorgalom és az elhivatottság sikert eredményez. Kedden a napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél már csak az ország középső harmadán lehet helyenként élénk. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet. Kora reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 17-23 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 2, napközben 22 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Nagyon szépen köszönjük Jolinak a híreket. 8 perccel járunk, 15 óra után én Vörös Levente vagyok. A stúdióban még 3 órán keresztül húzzuk a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit. Paul Russell indít egy rövid egy rövid és jó kis dallal. Ez a Lil Butang.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a...
11: Let me tell you.

Berencki Zoli és Szinetár Dóra, na meg az ajándék, ami szólt itt az Antriton. 15 óra, 21 van, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek, ahol már egy nagyon-nagyon friss dal érkezik. A Maneskinből kivált Damiano David, Tyler és Nile Rodgers fogott össze. Ez már a Talk To Me, itt a 101-en.

A Hungáriával twisteltünk itt az Antriton, 15 óra 34 van, május 18-án hétfőn járunk, én pedig programokat hoztam méghozzá a mentál higién és műhely díjmentesen látogatható állandó programjai közül, mert hogy holnap kedden, ugye minden kedden 8.45-től ingyenes senior gerinctornát tartanak, a holnapi az ülőtorna lesz majd május 19, tehát 8.45 a Babis Mihály Kulturális Központ bödőterme, de egyébként tartanak ingyenes senior örömtáncot is, ez is minden kedden 10 órától, szintén a bödőterem. Aztán lesz még itt majd 20-án, amire érdemes készülni lélekedzés meditációval. Bernád Apor vezeti a foglalkozást, ez a Babis Mihály Kulturális Központ kis csatártermében lesz, csütörtökön 17.30-kor, tehát nagyon fontos, ez már délutáni program. Illetve hát lehet még itt mindenfélére benevezni, például Lemangúria lélektáncra, ez egy szombati program, már ez kicsit azért előre megyünk az időben, és lesz majd légzéstréning is. Egyébként minden ilyen program a szexárdagora.hu oldalon megtalálható, és mint azt említettem, ezek díjmentesen látogatható állandó programok. Ezen kívül, ha már ott van a Babits Mihály Kulturális Központban, akkor érdemes lehet megnézni a Bakta galériájában a Színes Tintáim Nemesenyi Gyöngyi képzőművészeti kiállítását, ahol a belépés természetesen díjtalan, egészen május 31-ig lehet megnézni ezt az igencsak színes, valóban színes kiállítást, a szexárdagora.hu-n erről is talál bővebben információkat. Én pedig hozom az infokat a legjobb dalokról, mert hogy a folytatásban is ezekkel megyünk tovább. A Maroon 5 és Christina Aguilera énekel majd. Ez lesz a Moves Like Jagger pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
0: Ennyi volt a reklám.
8: A 2010-es éve egyik ikonikus dalával folytatjuk, amit az a Maroon 5 jegyez, akinek a frontember egy évvel előtte kijelentette, hogy az együttes elérte a csúcspontot, és a következő album után feloszolhatnak. Hát milyen jól tették, hogy inkább összefogták Christina Aguilera-val, és kiadták a Moves Like Jaggert.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Entré.

0: Behind Blue Eyes, ezzel zárjuk a 15 órákat itt az Antriton, két perc múlva már a 16-nál járunk, vége a melónak, legalábbis a hagyományos munkaidőt tekintve biztos, hogy vége, úgyhogy a hírek után hozom majd a legfontosabb útinfókat, aztán persze a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, ne szabad lesz majd a gazdag. Előbb viszont még Kygo és Ava Max közöse pörög. A Waterworld-el indulunk, ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... Rádió Andrét.
6: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370.000 forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátó helyekre nem vonatkozna.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után járunk, 3 percvel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra, és hát a legtöbb helyről elvonultak már ugyan a közutasok, de azért van még egy-két hely, amire felhívja az útinforma figyelmet. Ilyen például az M6-os autópálya Kesejusi felhajtó-lehajtó, valamint az M9-es csomópont közti szakasza 3 kilométeren keresztül aszfaltoznak itt, úgyhogy az országhatár felé tartó oldalon a leálló sáv, a forgalmi sáv le van zárva, úgyhogy fix a terelés, lassító sáv lezárással, óvatosan tehát, ha arra fele halad. Egyébként pedig van az M9-esen is egy műszaki hibás tehergépjármű, emiatt útszűkülettel készüljön, és óvatosan az M9-es felhajtója után, nem sokkal van egyébként, ha arra halad. Vissza az M6-ra, már a megyehatár aljánál vagyunk, híd és átereszt javítás karbantartás zajlik az egyik alagútban, úgyhogy ott az útpályát lezárták, terelés van, ez az országhatár felé tartó oldalt érinti. Máshol nagyon nincsen már munkálat, úgyhogy gyorsan közelítek a térképre, hát megélénkül ilyenkor a forgalom irány haza, ugyebár az újvárosi templom előtt kifejezetten sokan vannak, a Kadarka utca vége is ide tartozik, már ott a Parászta utcával egybekötve, aztán a Damjanics utcától egészen a postáig, majd a központtól a kórház északi sarkáig szintén piroslik a térképen. Az Ybl Miklós utca, valamint a Szent István tér is hasonlóan néz ki itt az útinformon. Ezen kívül a Csatári torok kezd elesni, ott ugye ilyenkor kifelé is nehéz, meg befelé is nehéz, úgyhogy számoljon rá egy pár percet, hogyha arra vezetne az útja, egyébként pedig az elkerülőn a volántelepi lámpák fogják még a forgalmat. Rendőrről kaptunk bejelentést, a temetőnél van kint Újvárosban, a Rákóczi utca ez, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, de persze bármerre is jár, tegye azt körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalt, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Most a képbe kerültünk az utakkal, irányadalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Kygo és FMX közösét hoztam. Ezzel lazulunk, ez a Whatever.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Tate McRae és a Grady pörgött itt az Antritón a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágereik között, ahol bizony nincs megállás, ha még nem ért haza, akkor azért, ha pedig már otthon pihen, akkor azért jönnek a legnagyobbak. A barbadosi születésű énekesnő Rihanna kapta fel a mikrofon, és kérte segítséget. Ez az SOS, a 105.1.

0: I'll be there for you, a Rembrandt énekelt itt az Antritonom a kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. A Friends egyik, hát hanem a legikonikusabb dalát hallottuk. 16 óra 32 van, én pedig gazdasági információkat, illetve híreket hoztam, mert hogy az a helyzet, hogy a forint valóságossággal kilőtt nagyjából egy hónapja ugye a választások után, és nem csak hogy kilőtt, azóta még lejjebb is volt, 355 forint alá is bekukucskált, most visszatért nagyjából ebbe a 360 forintra, viszont a tavaly év végénél ez még mindig 6,5%-kal erősebb, tehát ugye az euróhoz viszonyítva a forint. Ami viszont érdekes lehet, hogy milyen árfolyamon kellene vajon bevezetni az eurót Magyarországnak. Zsidai Viktor, egy befektetési szakember kiszámolta ezt, és igazából arra jutott, hogy mindjárt elmondom egyébként, úgy számolt, hogy a körülöttünk lévő ex-szocialista országokat összehasonlította, illetve az ottani fővárosoknak a vásárló erejét, és egy ilyen reprezentatív termékkosárral tulajdonképpen összehasonlította, hogy Zágrábban, Ljubljanában, Pozsonyban, Varsóban, Prágában, illetve Szófiában mennyibe kerülne ugyanaz a csomag. A helyzet az, hogy nagyjából arra jutott, 360, kötőjel 380 forint között lehetne ezt rögzíteni, hogy hogyan kéne, milyen árfolyamon kéne bevezetni Magyarországon az eurót, hogy ez mikor lesz, nyilván az még nagyon távlati terv, több dolognak is meg kell felelni, a gazdaságot is felfelé ívelő pályára kell állítani többek között, úgyhogy ez még azért a jövő zenéje. Ami viszont már kevésbé, az a folytatásban érkező dalokén, például a Unique és a Tükör is megszólal majd, mint hazai felvétel. Előbb viszont még a Groove Jet szól. Sophie Ellis Backstory-ék jönnek is vissza mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza egy olyan dalhoz, amit a Velencében született olasz lemezlovas Spiller jegyez Sophie Ellis Backstory-ral közösen. Több mint 2 millió példányt adtak el belőle, és a pletykák szerint ez volt az első dal, amit iPodon játszottak le. Indul a Groove Jet, itt az Antriton!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: Az AC/DC és a Thunderstruck egy igazi klasszikus, ami szólt itt az Andritton egészen 90-ből, 2 perc múlva már 17 órán járunk, úgyhogy érkeznek a hírek, aztán természetesen jönnek is vissza a ma kedvencei, na meg a tegnap slágeré az utolsó közös 60 percünkre is. Először érkezik majd Lobega, előtte viszont, illetve utána jön majd Harry Styles és az Ez itt van. Ezután van bozunk majd. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Na menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Youngblood, vagy éppen Martin Garrix.
2: Radio Antrit időjárás.
7: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Bizony, már túl vagyunk a 17 órán, itt az Antrit szól a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy fiatal srácot hoztam, aki már annyira talán azért nem fiatal, de a hangja még igazán oda csap. Ő Harry Styles, és az Ez itt was.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zené.

Amelia Lily és a You Bring Me Joy egy hangulatos kis zsalosra szólt itt az Antriton a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között, ahol most visszaugrunk a 90-es évek diszkószinterére, és DJ Bobo állapult mögém. Ez már a Freedom, a 101-en.

United Nations, Laura Moore, I Know Corrida, micsoda dalszolt itt az Antriton, pontban 7:18 van, úgyhogy már is mondom a legfontosabb infókat egy igencsak aktuális témával kapcsolatban, méghozzá a hantavírussal, mert hogy fontos a tájékozottság, de nincs oka pánikra, ez dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter posztolta tegnap Facebook oldalára. Ugye az elmúlt napokban több hír is megjelent itt a hantavírusról, a közeli Arad megyei esetről is többek közt, ez nyilván aggodalmat kelt, de az a helyzet, hogy külön kell választani a tényeket a félelmektől. Igazából a hantavírus egy rákcsálók által terjesztett vírus, amely igazából világszerte előfordul, két fő csoportját ismerik, van egy Európában és Ázsiában, illetve egy az amerikai kontinensen is előforduló. Ugye itt az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, az egyes amerikai típusok pedig súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő, tehát ez a nagy különbség a kettő között, és a legtöbb ugye emberről emberre nem terjed, általában rákcsálók terjesztik, kivételt jelent ugye ez alól az andok vírus, amely igen ritka és csak szoros, illetve tartós kontaktus esetén terjed emberről emberre, ez legyen közös háztartás, betegápolás, tartós zártérben való együttlét, vagy akár közös alvás. Ami nagyon fontos, hogy ez nem a COVID 2.0, tehát bár a COVID-19 könnyen terjedhetett emberről emberre cseppfertőzéssel, a hantavírusok többsége ez nem, hantavírusok többségére ez nem jellemző, úgyhogy a pánikra nincsen semmi ok. Magyarországon jelenleg ezt kommunikálják tehát a szakértők. Ugye általában itt Magyarországon 2015, illetve 24 között évente 2/16 esetet regisztráltak, úgyhogy meglehetősen alacsony az eset, és mint azt már említettem, emberről emberre igen ritkán terjed, és Magyarország nem érintett a nemzetközi hantavírus eseményekben. Nem tudunk magyar fertőzöttről, úgyhogy közben nekem elmegy a hangom, de az a helyzet, hogy megnyugtató a dolog. Jelenleg nem várható kötelező védőoltás sem, ez talán megnyugtató sokaknak, és a fontos, hogy a rákcsálókat távol tartsuk, az élelmiszereket elzárva tároljuk, illetve a réseket, nyílásokat lezárjuk a környezetünkben, valamint a rákcsáló mentesítés is rendkívül fontos tud lenni.

0: orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha valaki rágcsálókkal vagy rágcsáló ürülékkel szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően jelentkeznek nála a tünetek, láz, erős levertség, izomfájdalom, fejfájás, hányingerés, egyéb ilyen érdekes dolgok, amik nem szoktak előfordulni. Úgyhogy hiteles információk, ez a tájékozódás fő forrása, NNGK, egészségvonal, LCDC vagy esetleg a WHO, ezek a szervezetek mindenképpen a hiteles információt tudnak nyújtani. Mi pedig dalokat hozunk, mert hogy azért mégiscsak a szórakozásai a főszerep, a Destiny's Child is énekel majd, jön a Survivor. Elő viszont még a KFT-nek el. Az Elizabeth jön mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A 80-as évek végén még nem nagyon létezett a KFT, mint cégforma, ezért Lár András alakított egy zenekart ezzel a névvel, mert ahogy mondtam, a világ dolgaiért csak korlátozottan tudnak felelősséget vállalni. Ők énekelnek most, a KFT és az Elizabeth.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A Steve Miller Band és az Abracadabra, amivel kicsekkolunk a mai közös óráinkból, 18 órához közeledünk, a ma kedvencét és a tegnap slágereit pedig elrakjuk a következő órára, amikor is én már nem leszek itt, úgyhogy most búcsúzom, holnap reggel pedig Dávid érkezik, majd vele ébredezhet 6 órától. 7-kor jön Vali, a napi 5-ös faggatják, 8 órától pedig az ön véleményére is kíváncsiak lesznek a 74-es körzet 444-444-es számon, hogy milyen témában, az természetesen kiderül holnap reggel 8 órakor. Én egyelőre most megyek, holnap 13 órakor újra jövök, addig is további szép estét és jó szórakozást kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexhard, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre feladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pattanj, nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szexhárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexhárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót.
3: Figyelem, Szexhárd! A nyitrai csoport szexhárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexhárd, Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió. Andrit.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, leszel, ha nagy leszel.
3: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter. Visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, vízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
2: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökkel a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a Keleti, a Nyugati és a Nagy Kussági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a több órás napsütést komoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: A szürke ház falakra rász.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon, Rádió Andrit.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új határidő jön a szépkártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderül, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata a Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos egész éjjel.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió 1.

Rádió Antri. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.